Tycke himn är det så varmt. Sjukot sabon kitty har.

0: A mai tornánt ad befejezni. Máig egészségükre. Rövid tünet után a stúdió hanglemez műsora következik.
1: Ez a felvétel készült 1942. november 19-én.

0: Az arcápolás nem költséges többé. A magyar ipar bőrvédő és szépségápoló készítményeit minden dolgozónő megvásárolhatja és használhatja városban is, falun is egyaránt.
1: Der vollautomatische BBC Sigma Elektrokühlschrank schützt Lebens- und Genussmittel vor dem Verderb bei sparsamstem Stromverbrauch. Der BBC Sigma Kühlschrank ist im Heim wie in gewerblichen Betrieben ein zuverlässiger Helfer.

mest. Át hallik ordítva onnét a közfal vékony gerezt. Elűzi reggel az álmom.

0: szajma
1: palett.
0: Hát merre tartsam a palett? Kezébe még mindig ott van a rózsaszál. Az meg csókrál. A szép pier is ott van. Azt, kis palett még meddig sétál. És Pierre még meddig vár. Érjen már véget a szép nyár. A partot lepje a sár. Csókolják meg végre egymást.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
2: Akár!

0: kellemessé és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árat. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.
1: Hier Radio Stuttgart. Wir hörten Tanzmusik, erspielte unser Orchester unter Leitung von Willi Stanke. Auf Wiederhören.
2: Miért mond, maga kell nekem, na miért mond? Magát szeretem, a kacér szép szemét, csodálnok hűtlen szívét. Magát bont, aki nem szeret, de magát bont, aki kinevet, a bolondja vagyok, sarát.

magát szeretem, a kacér szép személy, csatának hűtlen szívét. Lehet a szerelem egyszerű, de mégis komplikált, Éva óta nagy talán. Töröm a fejemet, hogyha kérdem őszintén magát, együtt rájövünk talán. Miért pont maga kell nekem?

magát pont. Aki nem szeret, de magát pont. Aki kinevet, a bolondja vagyok, s ha rám néz, még emelés. Miért van, hogy akad száz igaz?

Tony diát, az én babám, de valami remek nő. Bár kicsit kitos, de nagyon csinos, és főleg a szíve nem kő. A szeme oly kék, akár az ég, és a lába milyen szép. Ha Charleston-t jár,

ne fais rien.

de az vesse az első követ magára, akinek még soha se volt babája. Aki sose járt a párjával Budára, s nem viszket egy csókra a szája, az kerüljön

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Mintha fátyol borítaná, olyan kevés fényt ad a megfeketedett, sok áramot fogyasztó régi izzólámpa.
2: Cserélje ki sugárzó fényű új tungsram izzólámpára.

gördény nem bármi, én nem bírok, nem bírok várni. És egyszer már tudnom kell, hogy mi lesz velem, döntsél hát igen vagy nem. Őszintén mondjad meg kérlek, kellek vagy nem kellek nékem.

0: Valerie krém, Valerie púder, Valerie rúzs. Kapható minden jobb szaküzletben.
1: Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú tiszta természetes mézet tartalmaz.

küldöklékhet egy napfolyton. Benne zokog a szívem, ez a kis dal mindenem, hogyha felsír majd egy hús éjszakát.

nejem velem éjfélkor a ligetben sétál. Egyszerre egy vetkőztető miránk pisztolyt rend, pénzt vagy életet kiáltott a gonosz zsivány. Életem, szóltam a nőmhöz, menj téged kíván Budapesten, Budapesten. Fizetem az adót, s eladom, ami volt, ha szereztem. Budapest szép, Budapest jó, amit teli lesz, sose a zsebe lesz, de a markó. Ha ön egy szerencsés mázlista, mindjárt nincs bélista, kérem. Különben akármit csinálhat, arongyos ruhákat eladhatja majd odakin a telekin Budapesten. Ha haragszom, veszek egy kötelet, s magamat, ha lehet, felakasztom.

egy cselíd a nagyságával szemtelenkedett. Ha gyereke születik, az csak fiú lehet. Honnan tudja, szólt az asszony, hogy fiút kapok, mert nagyságánál lány nem bír ki 9 hónapot. Budapesten, Budapesten, fizetem az adót, s eladom, ami volt, ha szereztem. Budapesti, Budapest jó, ami teli lesz, sose a zsebe lesz, de a markó. Ha ön egy szerencsés mázlista, mindjárt nincs bélista, kérem. Különben akármit csinálhat, aranyos ruhákat eladhatja majd odakin a telekin Budapesten. Ha haragszom, veszek egy kötelet, s magamat, ha lehet, felakasztom.

bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. Így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologban. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összebeszéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. Úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számára.

egyet, füttyentek, snyomomban, 40-50 más szalad. Így felvágni nem szabad, ha lemarad, ezzel akad, a lámpa dől, lehet, átmehet.

a meteorológiai intézet jelenti. Várható időjárás csütörtök esti. Változó felhőzet, több helyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb, északkeleti, keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, mínusz 1, plusz 2. A déli hatástéleken plusz 1 és 4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órától a hőmérséklet 3 fok volt. A tengerszint rászámított mérnyomás 773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.

lehet egy május éj, bármi édes, no de a pletyka roppant veszélyes, hiszen a pesti ház szigorúan vigyáz, nehogy elfogja egy kis láz. A viciné oly rejtelmes hangon, a mai lányokról zenga gangon, susog a fejsz a svart, csupa sötét kis arc,

mert a rendezvúhoz épp elég a délután. Ötkor bárhová mehet,

0: Az ország népe sorsdöntő lépés előtt áll. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.
1: Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Amerikai erők elfoglalták Hamm vasúti központot, valamint Eisenach és Würzburg városokat. Az amerikai légierő tegnap Lipcse és Halle vasúti gócpontokra csapott le. Egész Németország most már a szövetséges vadászgépek hatósugarában fekszik.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
0: Baktériumokat egy perc alatt megöli a Superlizoform. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.

Cilinkot, cilinyot, cilinderes, kocsinvétendere. Viszem a babát, Julcsik a tercsike, jönnek velem Ercsibe kávéval. Vár a nagymamát, várhat a nagymamam meg a kávé, mert a vasárnap csak a babámé. Négy cili, hat cili, nyolc cilinderes kocsin vékendre, viszem a babát.

Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.

0: kérlek, urak, bocsánat, szívemben nincs bubánat, jöhet új adó, a kedvem vigadó. Dunán innen Tiszántúl, ez a dallúgy szíven szól, s úgy éneklik ez, hogy top hátját repeszt, mert
1: ezer csók a jelszó, mindennel többen ér. Ezer csók, is ettől forra vér. Nem kell ehhez semmi, csak egy kis hangulat, holdvilág, nóta szó, s az ajka csókodat.

hát mit tehet a zsiga-zsiga róla, hogy olyan nagyon-nagyon szereti a nőt, hogy ilyen csuda szép meghozta őt a gólya, hogy nappal éjjel, éjjel, éjjel szedik őt. Mondják, hát mit tehet a zsiga-zsiga róla,

hogy olyan nagyon-nagyon szeretik a nő, hogy ilyen csuda színnek hozta őt a gólya, hogy nappal, éjjel, kéjjel, téjjel szedik ő. Mondják, hát mit tehet a csiga, csiga róla, hogy szebb a royal Apollo sem volt talán, hogy bátor ő lehetne Mr. Európa.

Mással keresem az igazit én, érzem, hogy megtalálom még az idén, kinek a szíve, lelkem, nótás, kedvem, csak az enyém. Mutató lámpásnak használom,

nagyon boldog vagyok. A szívem titokban majd megszakad, árván maradtam egy senki miatt.

0: Radio Mundo, Circuito Nacional RT, YDNC 740 kilociclos, onda larga, YDNW 4870 kilociclos, onda corta, YDNC 95 megaciclos, frecuencia modulada, desde Maracaibo, Venezuela.
1: Rádió Budapest 1. A legkedvesebb íróm sorozatban Schöpflin Aladár írását olvassuk fel Babits Mihályról.

nézek és boldog vagyok. Kocsinkba topog, tolong a nép, hát simulj most hozzám és jöjj közelébb. Jegyváltás után már megmondhatom, szeretlek téged én nagyon-nagyon. Utunknak vége már, a villamos megáll, és kéz a kézben együtt indulunk tovább. Megállunk csendesen, nézzük figyelmesen, hogy majd a túloldalra jól menjünk mi át. S most újra csilingel a sárga villamos, a városba lüktet az élet most. Szívünk a város szívével dobog, szemedbe nézek és boldog vagyok.

a Nemzetinél van egy villanyóra, ott várlak téged én a rendezvúra. Sok szerelmes fiú és lány találkozik munka után, ez dalolja mindegyik, míg villamosra vár. Csilingel a sárga villamos, a városba lüktet az élet most. Suhan sok autó, a troli robot, szemedbe nézek és boldog vagyok. Kocsinkba topog, tolong a nép, hát simulj most hozzám és jöjj közelébb. Jegyváltás után már megmondhatom, szeretlek téged én nagyon-nagyon. Utunknak vége már, a villamos megáll, és kéz a kézben együtt indulunk tovább. Megállunk csendesen, nézzük figyelmesen, hogy majd a túloldalra jól menjünk mi át. S most újra csilingel a sárga villamos, a városba lüktet az élet most. Szívünk a város szívével dobog, szemedbe nézek és boldog vagyok.

0: ország szeme a magyar nap. Gyors kép- és hírszolgálata mindenről tájékoztat. Magyar nap az egyetlen képes napilap.
1: Radio Luxembourg, le grand poste international. Here, Radio Luxembourg.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Ki mint vett, úgy arat, 6 forintos államsorsjeggyel 60 000 forintot nyerhet.

írásban szó van, telefonon üldöznek a nők, és egytől egyig azzal gyilkol, vegyem nőt. Nincs más ellenszerem, hát közhírré teszem, mély tisztelettel a következőt. Nem nősülök soha, nem nősülök egyáltalán, és nem győz meg a papa, s nem főz meg a mama, sem szület előtt, sem szület után, akkor sem nősülök soha, a Vénuszi csoda, a Dárius papájú lány. De hogyha te akarsz, a kis ujjadra csavarsz, és nem kell semmi hozomány. A telefon kínszenvedés már nem sokáig tart, mert beéneklem gramofonba holnap ezt a dalt. Szó nélkül felteszem a kedvenc lemezem, ha újabb kérőm jelentkezik majd. Nem nősülök soha, nem nősülök soha, nem nősülök egyáltalán, és nem győz meg a papa, s nem főz meg a mama, sem szület előtt, sem szület után, akkor sem nősülök soha, a Vénuszi csoda, a Dárius papájú lány. De hogyha te akarsz, a kis ujjadra csavarsz, és nem kell semmi hozomány.

nincs otthon a cicus, senkitől se fél. Cini-cini cincog az egér, cini-cini vígan él. Nincs otthon a kutyus, senkitől se fél. Ha meg is jön cica kutya, az se sokat ér, mert a kis egér az minden lukba belefér. Cini-cini cincog az egér, cini-cini vígan él. Nincs otthon a cicus, senkitől se fél.

cini cini cincog az egér, cini cini vígan él. Nincs otthon a cicus, senkitől se fél. Cini cini cincog az egér, cini cini vígan él. Nincs otthon a kutyus, senkitől se fél. Ha meg is jön cica kutya, az se sokat ér, mert a kis egér az minden lukba belefér. Cini cini cincog az egér, cini

0: el kell jönni minden önmagát és családját, és hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
1: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.
2: Rádió Budapest 2 és a Telefonhíró mondó. Közös hallgatóink, a rádió zenekar hangverseny közvetítettük. Tényel, díszeit szólt.

annóta fészanolt, hogy ő tartalma bármi bontba bőt, elfábít, mint a gőt. Hogyha lelkünk arra szomjas bós fölénk, ha dalt kíván, néger nótát fúj a banda, néger űrhúz a cigány. Cintornából, gramofonból nem hallatszik semmi más, néger nóta néger, tehát az egyik szami új szabás. Ettől szédül minden ember, ettől gyötri szörnyű lát.

Főzi őket, a gyenge nőket, és hiába főzik a szívét. A putifár nép partnere óta a földön állítólag ilyesmi nem volt még. Szegény kis Pippo nem tudja azt, hogy hát mit szeretne.

gyúkoltak, kelni múlt az ongorán az úr. 16 éves volt és szőke, s a 6. A-ba jár, és nem nagyon szerette a fekete zongorát. De most azóta, ha jön az óra, jutni imádja, mert a tanárja csak a kívánja, legyen szünet.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: A 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar népügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.

0: az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.
1: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja önöket. A Brunoszkiker csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunoszki kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest Rákospalai palotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.

Nem szabad egy árva szíved bántani, nincsen szente, mint a szerelem. Ezt az árva fizet.

úgynevezett régi jó világban nem érdek furcsaság is létezett. És luxus helyen még az is elvágott, ki otthon csak elvágottat evett. Ma pont ellenkezőleg minden ember tagadja, ha kissé jól megy neki. És például egy

Szívi, két ezerrel. Szívesen nyomorgok én. Sajnos mindenkinek azt kellene, ami a másé. És senki se gondol arra, hogy másoknak pont azt irítik, ami a miénk. Hát én például magával asszonyom ékszer cserélnék. Mert nékem minden ékszerem hamis. De férjet nem, mert hál' Isten nincs férjem. Bár hogyha lesz, hamis lesz majd az is. Ó, uram, kegyeddel, vagy mit is tehetnék? Eszmét cserélnék minden délelőtt magával.

Oklahoma, my papa from Gibraltar.

Sta, sta, sta di petà. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Sta di petà.

war mein heißer Blick gemeint. Doch wurden

0: megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Valéri krém, Valéri púder, Valéri rúzs. Kapható minden jobb szaküzletben.

A mai tornánkat befejezzük. Máig egészségükre. Rövid szünet után a stúdió hanglemezű

11-21, ezer-ötven ezer egy, aki boldog a szívembe bemegy, megy, megy, aki bánok szőkét barnát, ide nyújtsam már is karját, íme sárba tapostam a fotografiát, fütyülök, mint egy kis kanári rád, rád, rád, kegyed is, kegyed is, kegyed is, kegyed is, kegyed is lehet ez, aki ma még, a szívemnek örökre lakója lehet, de ha nem felelek meg kegyednek a Dunának, mégsem megyek, mert egy, kettő, három, akad én nékem még párom, 11-21, 1051, aki boldog, a szívembe bemegy, megy, megy.

0: Otthonában is kényelmes és gazdaságos az Orion hőpalack.
1: Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közértben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.

0: Dzieci obóz, dobra to na wóz.
1: Hüwek ma ci, kici o bors,
0: de nagyon erős.
2: Kici a bors,
0: de nagyon erős.
2: Kici a bors, de nagyon erős.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Mikor természetesen persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három Honvéd című róta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.

senki ezt, csak te meg én. Más nem tudhatja szívünk, hogy dobog, hogy miért vagyunk mi együtt boldogok. Túl embereknek tarkat

Nem értheti meg soha senki ezt, csak te meg én. Más nem tudhatja szívünk, hogy dobog, hogy miért vagyunk mi együtt boldogok. Túl embereknek tarka tömegén,

voltam a válban, híres testi lokálban, jó móka volt, csesznót a tolt, táncolt a sok új lány. Mint egy úr úgy mulattam, három blúzt elhutattam, sejhaj, tyuhaj, még oly tyuhaj, kedvem sose volt a lány. Táncolni kellett nem ülni, egy kicsi nőnek betülni, s reggel hatig, egész nyakig, mind a fint úgy letülni. Egyszer voltam a bálban, híres testi lokálban, holnap után, ha lesz kubám,

egy kellemes, egy jellemes, egy szellemes partnerre vágyom, aki ha szeret értem, mindenre kész. Egy érdekes, kivételes, tökéletes leány az álmom, kihez ha jövök bátran.

0: tudtam. Na de vágj ide, vágj oda, nem mindig tangó a szerelem. Néha karióka.
1: Hát ez a legnagyobb szemtelenség.
0: Na hát már több a soknál, tudod?
1: Rosszabb vagy már, mint egy közönséges most, és tagadod a csillagot, és azon kívül még nagy is a ház. Te, goromba fráter.
0: Veszélyes vagy, erre pedig nincsen okod, sértegetni sincsen jogod. Olyan vagy, mint a kedves mamád.
1: Megsértetted a mamát. Ezt nem tűröm tovább, talán ilyen hangon veszekedni mégse lehet. Egy rendes ember ilyet nem tehet.
0: Engem veszekedni ne taníts, azt jobban tudok. Nekem már elég, én mindent unok.
1: Micsoda motor ez, és micsoda hülyeség?
0: Ez már abszurdum, te sértegetni még.
1: Talán ilyen hangon veszekedni mégse lehet. Ezt kérlek tovább, így nem lehet.

van, mert oda lent zomborba jó bor van. Azért jobbak a borok, mert szomjasabb a torok, nincsen szóda a borba zomborban. Azért jobbak a borok, mert szomjasabb a torok, nincsen szóda a borba zomborban.

nincsen szóda a borba, zomborba. Mert oda lent zomborban jó bor van. Azért jobbak a borok, mert szomjasabb a torok. Hát nincsen szóda a borba, zomborba. Azért jobbak a borok, mert szomjasabb ott a torok. Hát nincsen szóda a borba, zomborba.